0: Feszíteni kell csupán a pályát, jobb esetben mindkét fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még Flórikán. Hogy kerül a hálóba a labda, ezt nem tanulom meg sohatán.
1: Amikor